0: moto moko chalite pona kula kisayo ndenge osali
1: téléma
0: twende dalelaka mwana obalelaka te lokawo kuzwa ha.